0: Kaidu. Kaidukese kene.
1: Mis on?
0: Kaidukene. Kait. Kait. Kait. Nii imelik, no. Enne oli Tiit ju. 10 aastat oli Tiit. Nüüd on Kait. Kait. Kaidukene. Kaidukene. Kait. Kait.